Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

Rádió FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Turisták tűntek el a horvát tengerpartnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó, az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. Nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. 4 portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 97.7 Trio FM melletted szól.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: hát kislány!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehet. Lesz. Nagy boldogasszony főbúcsúját tartják a Mátraverebélyi Szentkóti Nemzeti Kegyhelyen ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap is lesz gyóntatás és szentmise. Szombat este pedig virrasztás kezdődik keresztúttal és éjféli misével. A Mátraverebélyi Szentkóti búcsújáró helyett Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította a Nemzeti Kegyhelyé. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Turisták tűntek el a horvát tengerpartnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. Nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. 4 portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Fejlesztéseket kezdenek a paksi erőműnél. Gyulai cukrászda készítette az idei országtortát. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályuk egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a paksi atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Oroszkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyelőre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Jelenleg is tart a Hungarikum program keretében hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, hogy a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdélyi gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, a legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Domborműavatással és díjátadóval ért véget az 54. Tokaji írótábor. A zárónapon a Millenniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, illetve a 90 éve született József Attila díjas helyi író, Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humántudományok jeles képviselőinek. Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól. You can't touch this.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Meleg nyári idő lesz sok napsütéssel. Több milliárdos keretet biztosítanak az aszály miatti kár elhárításra. Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzési adatok. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárításra és védekezésre az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Környezetvédelmi vizsgálat indult almás fűzítőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. A térség korábban mocsaras, lápos terület volt, és felmerült, hogy az onnan származó szerves anyagokban gazdag víz okozhatja a barnás elszíneződést. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a Paksi Atomerőműnél. A tegnap hozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben még gúnyolódott Torockai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének, Tóth Máténak a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A cél, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Aranyérmet nyert Kós Hubert a 200 méteres hátúszásban a Párizsi úszó Európa bajnokságon. Az olimpiai és világbajnok továbbá bejutott a 100 pillangó döntőjébe is. Bronzérmet szerzett Milák Kristóf 100 méteres gyorsúszásban, Sárkány Zalán pedig 800 méter gyorson. Országszerte napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen, nagy területen megélénkül észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este általában 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak, átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most
9: indul a reggel.
8: Jó reggelt!
9: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.
10: A reggel is mellette szól.

0: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 7 óra múlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, ez már a napindítónk reggel is tart el augusztus 13-án csütörtökön. Én Pálinka Zsolt vagyok, ma is együtt töltetjük a reggelt, illetve délőttöt. A Gertrúdokat és az Ipolyokat pedig sok szeretettel köszöntöm névnapjuk alkalmából. Boldog névnapot!

0: Érkezik már is a reggeli időjárás előjelzésünk. A mai napon a napsütésé lesz a főszerep a térségünkben. Csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható. Sokfelé kell élénk északkeleti szélre számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig ma 28 fok körül valószínű. Pénteken is folytatódik a túlnyomó, napos idő, kisebb gomoly felhők megjelenhetnek felettünk, de esőtől nem kell tartani. Az északkeleti szél sokfelé élénk marad, néhol erős szélökések is lehetnek. A friss 17 fokos reggelt követően napközben 31 fokig emelkedik szombaton a hőmérséklet. A hétvégén visszatér a hőség, szombaton napos száraz idő várható, helyenként gomoly felhőkkel, a déli délkeleti szél sokfelé megélénkül. A 18 fokos hajnali felfrissülés után délutánra 35 fokig melegszik a levegő, vasárnap is zavartalan napsütésre, élénk vagy erős déli szélre, és csúcsidőben 32-37 fokos kánikulára készülhetünk.
1: Rio FM. Minden, amit szeretünk. Minden, amit szeretünk.

0: Hozom már is a friss közlekedési híreket a térségből. A Szentmártonkáta és Pusztamonostor közötti összekötő úton a 3108-as úton közműépítési munkátok zajlanak. A 6-os és a 7-es kilométer között kábelfektetés miatt mindkét irányban útszűkületre és fennakadásokra kell számítani augusztus végéig. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúj közötti útszakaszon a 3226-oson útépítés miatt van érvényben korlátozás. Az első két kilométeren félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Közműépítés munkák vannak Tápió szerén, a vasútállomáshoz vezető úton, ahol gázvezetékszerelés miatt van érvényben útszűkület. Vezessenek óvatosan, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az aranydollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Aranydollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter, a Trio FM napindítója.

Jó reggelt kívánok, itt a horoszkópunk augusztus 13-án csütörtökön. A kosztjegyűeknek érdemes majd lépést hátrább lépniük és megfigyelni a történéseket, mert a belső nyugalom segít abban, hogy mások megnyíljanak önök előtt. A bika szülöttek pontosan megérzik, hogy kiben bízhatnak, egy kapcsolatukban pedig szép fordulat hozhat megnyugvást. Az ikrek számára egy régóta hallgatott ügyben állhat össze a kép, éles eszükkel és egy jól időzített mondattal most komoly előnyt szerezhetnek. A rákok megnyugtató jelet, üzenetet vagy apró gesztus kaphatnak a magánéletükben, amely megerősíti bennük a biztonságérzetet. Az oroszlánok jó érzékkel mutathatják meg tehetségüket, munkájukat dicsérettel vagy érdekes ajánlattal ismerhetik el. A szűzegyűeknél tisztul a kép, logikusan és jó megérzésekkel hozhatnak kedvező döntéseket, különösen a hosszabb távú pénzügyekben. Folytatjuk hamarosan a mérlegekkel.

Jó reggelt, Jászág! Folytatjuk a horoszkópunkat, a mérlegek számára a kisebb érzelmi felszabaduláshoz a mai nap. Megérkezett a várt válasz egy családi vagy személyes kérdésben. A skorpiók erős intuícióknak köszönhetően a legkisebb részletből is azonnal átlátják a helyzeteket, ami a munkában jelentett előnyt. A nyilasok egy merésznek tűnő új ötletben vagy lehetőségben láthatják meg a fejlődés útját. A bakok kellemes meglepetésre számíthatnak az anyagiak terén, egy korábbi munka vagy kifizetés hozta stabilitást. A vízöntőknél feloldódnak a korábbi feszültségek, tisztázhatnak egy fontos helyzetet, a szinglikre pedig váratlan találkozás várhat. A halak együek ma különösen érzékenyen reagálnak a környezetükre, belső megérzéseik pontosan megmutatják majd a helyes utat. Ez volt a csütörtöki horoszkópunk itt a reggeli starterben. Szép, eredményes napot kívánok mindenkinek!

Ez a Trio FM Jászbereinkből hamarosan 8 óra folytatjuk majd a friss információkkal, majd hallgatjuk a TNT legújabb slágerét, az Ugye itt alszol című dalt, Dobrádi Ákos szerzeményéhez a Zen Studio készített videóklipet, mégpedig egy úgynevezett hibrid technológiával. Ez pedig azt jelenti, hogy a hagyományos élőben forgatott jeleneteket a mesterséges intelligencia által generált képi világgal ötvözték. A dalt a közönség először a június 6-ai Budapest Parkos koncerten hallatta élőben, most pedig a Trio FM-en is szól a 8 órás híreket követően. Tartsanak velünk továbbra, és itt lesz a dal premier.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készlekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A Trio FM hírei.
5: Marad a meleg nyári idő. Hamarosan készül a vízszint emelő a Dunán Paksnál. Kezdődik a nyári Margó Fesztivál a Balaton felvidéken. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, hogy 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkákhoz Budapestről és Szentestről rendeltek ki katonákat. Környezetvédelmi vizsgálat indult Almásfüzitőnél a Vörösiszap tározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csak nem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabb képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Teljesülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várják a közönséget a ma kezdődő Margó nyári irodalmi fesztiválon a Káli medencében. A Salföldi Bányakert színpadán fellép többek közt a Beck, Grecsó duó, Lovasi András és az Anima Sound System is. A szerzők között Hály Jánossal, Jean Pauméroval, Fábián Tamással, Tompa Andreával és Tóth Marcsival is lehet majd találkozni. Emellett irodalomterápiás foglalkozással, vezetett kerékpártúrával, valamint gyerekprogramokkal is készülnek a szervezők. Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most
4: indul a reggel.
6: Jó reggelt!
4: Reggeli starter, a Trio FM napindítója.

Köszöntöm Önöket, jó reggelt! 8 óra múlt, ez a napindítónk itt a 97 héten. Augusztus 13-a csütörtök van, a naptár szerint ma az ipolyok ünnepik a névnapjukat, így elsőként őket köszöntöm sok szeretettel. Az ipolyok mellett ma ünnepelnek még az emődök, a helének, valamint köszöntetjük Gertrúd, Ince és János nevet viselő ismerőseinket is. Boldog névnapot kívánok ünnepeltjeinknek! Itt a trión pedig haladunk is tovább Miles Smith dalával, itt a Drive Safe. What?

0: Hozom már is a friss közlekedési híreket a térségből. A Szentmártonkáta és Pusztamonostor közötti összekötő úton a 3108-as úton közműépítés munkátok zajlanak. A 6-os és a 7-es kilométer között kábelfektetés miatt mindkét irányban útszűkületre és fennakadásokra kell számítani augusztus végéig. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti útszakaszon a 3226-oson útépítés miatt van érvényben korlátozás. Az első két kilométeren félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Közműépítés munkák vannak Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton, ahol gázvezetékszerelés miatt van érvényben útszűkület. Vezessenek óvatosan és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

Ez a Trio FM jazzbrainből ritka és különleges égi jelenségnek lehetünk tanúi tegnap este. 27 év után először volt látható Magyarországról is részleges napfogyatkozás. A folyamat naplemente előtt 7:30 körül kezdődött, amikor a hold lassan beleharapott a napkorongba. A jelenséget kevesebb mint egy órán át követhettük, a tiszta nyugati horizont mellett egészen egyedülálló látvány nyújtotta megcsonkult nap. A szakemberek természetesen ezúttal is felhívták a figyelmet a megfelelő védőszemüvegek használatára. Európa egyes részein teljes napfogyatkozást is megfigyelhetnek, nálunk pedig a lenyugvó nap és a gyengülő fények hoztak felejthetetlen pillanatokat a tegnap estébe. A legutóbbi híres 1999-es hazai teljes napfogyatkozás után sajnos rendkívül sokat kell várni a következőre. Hazánk területéről legközelebb 2081. szeptember 3-án lesz látható teljes napfogyatkozás.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Reggeli Starter. Startolj rá!

Köszöntöm Önöket már, is nézzük, hogy milyen jeles évfordulók és események fűződnek a mai naphoz, augusztus 13-ához. 50 évvel ezelőtt, 1976-ban ezen a napon hívták életre a balkezesek nemzetközi napját. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a balkezesek mindennapi kihívásaira a jobbkezesekre tervezett eszközök és tárgyak világában. A felmérések szerint a népesség nagyjából 10% a balkezes. Ami pedig a történelmi és a kulturális évfordulókat illeti, 100 éve 1926-ban született Fidel Castro, Kuba későbbi vezetője, 127 éve 1899-ben látta meg a napvilágot Alfred Hitchcock angol filmrendező, a feszültségkeltés és a thrillerek utánozhatatlan mestere. Ugyancsak a kultúrához kapcsolódik, hogy 29 évvel ezelőtt, 1997-ben indult hódító útjára a népszerű szatirikus rajzfilmsorozat, a South Park. Az évfordulók után pedig Lato és Luke Kahn közös dalát indítom, ez a Látteré.

0: turista.
1: Ez a Trio FM Jászberényből. Képzeljük, kiderült, hogy melyik desszert nyert el idén a rangos elismerést, ugyanis megvan Magyarország tortája. A győztes a Bíborfehér Fantázia nevet viselő édesség lett, amelyet a Gyulai Kézműves Cukrászda csapata Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland készített. Ezzel a sikerrel ráadásul megvédték a címüket, hiszen tavaly is ők állhattak a dobogó legfelső fokára. A Magyar Cukrászipar Testület idén 20. alkalommal hirdette meg a versenyt, ahol a rögös túró és a tejfő volt a két kötelező alapanyag. A győztes Bíborfehérben a sejmes tejfölös mussz és a rögös túró mellett erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, csokoládé, vanília, citrom, liofilizált málna, valamint egy kevés édes fekete ribizlibor is helyet kapott. A Magyarország cukormentes tortája versenyt a Balatongyöröki Promenád Kávéház csapata nyerte a Szilva Fácska nevű alkotással. Ebben a szilva, a dió, a tejcsokoládé, a fahéjas müsz és a zöld tea ízei találkoznak. A második helyen Füredi Krisztián végzett a Tápiószecsői Hisztéria cukrászdából a Rétegek Tánca nevű tortával, míg a harmadik helyet Lázár Tamás, a Siófoki Dinasztia cukrászdamestere szerezte meg az Eperk Hercege desszerttel. A nagyközönség pedig augusztus 20-ától kóstolhatja a győztes tortákat a Várkert Bazárban, a Magyar Ízek utcájában, valamint országszerte közel 500 cukrászdában. Gratulálunk az eredményekhez!
2: Ez a reggeli starter.

0: 9 óra is múlt, már egy perccel folytatjuk a legfrissebb hírekkel. Itt a reggeli starterben pedig Macre Moore és Ryan Lewis közös felvételét indítom rögtön az információk után. Ez lesz a Can't Hold Us. Bízom benne, hogy jól telik a délőttjük a Trio FM-mel, számítok önökre a következő órában is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Építkezés előtt áll? Vagy nyílászárói elavultak? Vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon! Cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Sok napsütés lesz eső nélkül. Elsüllyesztett hajóval emelik a Duna vízszintjét Paksnál. Itthon részleges, de sok helyen Európában teljes napfagyatkozás volt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontató hajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését, az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, amivel ha kell 20 centit tudnak emelni a vízszinten. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, B+R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújítják a zöld felületeket, korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki párt szövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait a Fidesz szervereit biztosító központban. A legfőbb ügyészség szerint ugyanakkor adatvédelmi problémákat vet fel, hogy olyan személyes adatokat is elvitt a nyomozóhatóság, amelyek nincsenek összefüggésben az NKA botránnyal. Több mint 300 kilométeres sávban borított a sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi teljes napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén így itthon is részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, a holdárnyéka ívet ért le Grönland és Izland felett, majd az árnyéksáv végül a Baleár-szigeteknél hagyta el a szárazföldet. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután

0: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.
1: 9 óra múlt köszöntöm Önöket, folytatjuk tovább a reggeli startert a Jászság kedvenceivel. Itt lesznek a programajánlataink és azok néhány érdekességet is. Calvin Harris és Ellie Goulding közös dala folytatása itt a Miracle, majd a Hooligan zenél a Szabadon című dalukkal. Egyen szép a napjuk, töltsék kellemesen az időt a 97.3 FM-mel.

Klub FM jazzverényből. Most pedig egy hasznos otthoni tanáccsal érkezem. A nyári kánikulában érdemes átnézzünk, hogy hol tároljuk a háztartásban lévő hordozható akkumulátorokat és elektronikai eszközöket. A szakértők figyelmeztetnek, hogy a hordozható töltőket, laptopokat és szerszám akkumulátorokat nem szabad a felforrósodott autóban, tűzőnapon lévő ablakpárkányon, vagy éppen a meleg padláson és garázsban hagyni. A szélsőséges hőség ugyanis károsíthatja a lítium-ion akkumulátorokat, ami túlmelegedéshez vagy az eszközök tönkremeneteléhez vezethet. A legbiztonságosabb, ha nem használt berendezéseket száraz, árnyékos és szobahőmérsékletű helyen tároljuk. Amennyiben pedig azt veszük észre, hogy egy régi telefon vagy powerbank akkumulátora felpúposodott, azt semmiképpen ne töltsük tovább, és ne dobjuk a háztartási hulladékgyűjtőbe, hanem vigyük el a kijelölt elektronikai hulladékátvevő pontokra.

0: Hozom már is a friss közlekedési híreket a térségből. A Szent Márton-Kátai és Puszta-Monostor közötti összekötő úton a 3108-as úton közműépítési munkátok zajlanak. A 6-os és a 7-es kilométer között kábelfektetés miatt mindkét irányban útszűkületre és fennakadásokra kell számítani augusztus végéig. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasű közötti útszakaszon a 3226-oson útépítés miatt van érvényben korlátozás. Az első két kilométeren félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Közműépítési munkák vannak Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton, ahol gázvezetékszerelés miatt van érvényben útszűkület. Vezessenek óvatosan, és figyeljék a kihelyezeti jelzéseket. Vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: A Jászságban is nagyon sok szépkorút érint a személyokmányváltozás. Aggasztó a vízügyi helyzet a jászkunsági tavaknál. Fényes nappal ugrott rá a védtelen sétálóra Jászberényben egy hajléktalan férfi. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Alig több mint egy hete járt le a régi könyvformátumú okmányok érvényessége, most azonban újabb fontos döntés született. Itt a Jászságban is nagyon sok szépkorút érint a változás, számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. A nyár elején országosan több mint 100 000-en cserélték le régi okmányukat, ugyanakkor jelenleg még mintegy 57 000 ilyen igazolvány van a lakosságnál. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyigazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Fényes nappal hátulról rontott rá egy védtelen sétáló nőre egy fiatal férfi a nyílt utcán, hogy megszerezze az értékeit. A jászberényi rablás elkövetője ellen most emelt vádat a jászberényi járási ügyészség. A 20 éves szolnoki férfi letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást, aki az év elején fényes nappal támadt rá a nőre. A vád szerint a fiatal férfi kiszemelte az egyedül sétáló nőt, majd hátulról váratlanul ráugrott, lekapta és lefogta az áldozat balkarját, miközben megrántotta a jobb vállán lévő táskát, a benne levő pénztárcával elmenekült a helyszínről. A zsákmányolt tárcában a 25 000 forint készpénz mellett családi dokumentumok is voltak. Az elkövető a bűncselekmény után megszabadult a pénztárcától, ám a rendőrségi nyomozás során együttműködőnek bizonyult, megmutatta a hatóságoknak a helyszínt, ahová a bizonyítékot rejtette. A vádhatóság a büntetlen előéletű férfival szemben 3 év börtönbüntetést kért. Aggasztó a vízügyi helyzet az Abonyi Mikestónál, amely közkedvelt rekreációs hely a városban, hiszen a körülötte húzódó futósáv teret ad a sportolásnak, a játszótér pedig a családok számára is vonzóvá teszi a környéket. Most azonban, ahol korábban víz borította a tómedret, ott már a száraz helyenként repedezett föld látszik, a víz pedig kritikusan visszahúzódott a korábban megszokott partvonaltól. Az ügyben a városvezető is megszólalt, és azonnali lépéseket sürget. Pető Zsolt elmondta a Mikestó belvízgyűjtő tó, amelynek természetes utánpótlását a helyben keletkező csapadék és belvizek biztosítják, minimális vízszintjét pedig alapvetően a környező területek talajvízszintje határozza meg. Mivel a térségben évek óta gyakorlatilag nem alakult ki belvíz, ez a természetes víz utánpótlás is elmaradt. A polgármester szerint a Mikestó táplálására kutat fúrni nem lehet, ahogyan más csatornákból sem vezethető bele víz. a tó sorsa így továbbra is szorosan összefügg az Abonyi talajvíz, azon keresztül pedig a Tisza vízszintjének alakulásával. A városvezetés most szakemberekkel tárgyalt az esetleges rekonstrukcióról és a lehetséges megoldásokról. A cél, hogy megtalálják azt a beavatkozási lehetőséget, amellyel a jelenlegi, egyre aggasztóbb helyzeten javítani lehet. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Trio FM jazzberényből folytatjuk most egy programajánlattal. A mai napon augusztus 13-án kezdődik a 32. Art Campus művészeti találkozó, amelynek idén témája a rezonancia. A művésztelep nyilvános eseményeire minden érdeklődő sok szeretettel várnak a szervezők. A programok sora augusztus 15-én szombaton este 6 órakor kezdődik a Főnix Műhelyházban, ahol Bai Miklós Zoltán In Memoriam Föld című interaktív performance-át láthatják. Este 7 órától ugyanitt Kovács István Tetsz Halott című előadása tekinthető meg, a belépés mindkét szombati eseményen díjtalan. Augusztus 18-án kedden 18 órától a lengyel testvérvárosból érkező Maciej Jurkowski Lukasz és Magda Lukasz tart vetített képes előadást egy erdei művészeti műhely és galéria építéséről. Ezt követően este 7 órától Nagy Zopán zajzenei és hangköltészeti kísérleteit hallgathatják meg a Főnix Műhelyházban szintén ingyenesen. A találkozó záró napján augusztus 19-én szerdán 19:30-kor nyílik meg a művésztelepen született alkotásokból álló Rezonancia című kiállítás a Leel Filmszínházban, amelyet Nagy Nicolette Colette art director nyit meg. A tárlat október 5-ig naponta 15 és 22 óra között látogatható. A megnyitót követően 20:30-től a szabad improvizációra és kísérleti zenére épülő De Pastors ad majd koncertet. Kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok a 32. Art Campus művészeti találkozó programjához.

a Tribu FM Jászberényből. Augusztus 20-ai programokkal jelentkedem. Itt Jászberényben a Margit szigeten várják majd az érdeklődőket. Délután egészen késő estéig a zene és a kikapcsolódás lesz a főszerepben. A legkisebbeknek délután 3 órától este 7 óráig a Kender Kósz Népi Játszóház készül ügyességi játékokkal, népi babakonyhával és lisztes játszóval. Ugyanebben az idősávban a Bubi Kánál elnevezésű interaktív buborékszó várja a gyerekeket animátorral. Napközben kézművesek és vendéglátók lesznek majd a szigeten. A nagy színpadi koncertsorozat pedig délután 5-kor kezdődik az Erős Pista Red Hot Chili Peppers Tribute zenekar fellépésével. Este 7 órától a Hűvös zenekar lép színpadra, 9 órától pedig az Ivan and the Parasol ad majd nagy koncertet. Az esti hangulatot vizuális látványelemek is emelik. 20 óra 15 perctől vizuál ledsót láthatnak, 20 óra 45 perctől pedig fényfestéssel világítják meg a sziget lombkoronáit. A programsorozatot 22 óra 30-tól Fedding Disco fellépése zárja. Az augusztus 20-ai események részleteit megtalálják a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalán. Kellemes, tartalmas kikapcsolódást kívánok mindenkinek nemzeti ünnepünkre is!

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk itt a Trio FM-en a Jászsák kedvencei között. Hallgatjuk a friss hírcsokrot, majd folytatjuk tovább a csütörtök délőttünket. Egy újdonsággal Nikos Santos új dala következik, ez az All Time High.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Fogatos zabla megvan?
7: Fogatos kantár.
6: Ostor, fogatos hám, fogatos kiegészítő.
7: Fogatos kesztyű.
6: Mi kell még? Mi van? Ti nem készültök?
7: Jászberényi fogadhajtóverseny 2026. augusztus 29-én szombaton, Jásztelek felé a Kossuth gyepen.
6: Egész napos családi program nem csak a fogadhajtás szerelmeseinek. Ebéd után Buk Viktor csikós bemutatója várja a látogatókat. Pónilovaglás és sokszínes program vár mindenkit.
7: Augusztus 29-én fogadjunk, hogy találkozunk. Jászberényi fogadhajtóverseny 2026. augusztus 29-én, Jásztelek felé a Kossuth gyepen. Kövess minket a Facebookon is.
8: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
0: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2 per a Tesco áruházban.
9: Ez volt a reklám.
1: A Trio FM hírei.
10: Sok napsütés lesz eső nélkül. Ma tárgyalja az Alkotmánybíróság az alaptörvény módosításáról szóló beadványt. Tömegesen törli az ausztrál fiatalok közösségi médiás fiókjait a Meta. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban van Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, amivel ha kell, 20 centit tudnak emelni a vízszinten. Ma tárgyalja a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki párt szövetsége mellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozást normakontrollját kérte a testülettől. Elutasította a legfőbb ügyészség a Fidesz egyes panaszait a Nemzeti Kulturális Alapügyében lefolytatott házkutatás miatt. A Bács-Kiskun megyei főügyészség mintegy 17 milliárd forint értékű támogatás kapcsán folytat nyomozást. Ennek részeként egy hónapja lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait

0: töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. A közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta több mint 750 000 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a cég. A törlésekkel a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánják megelőzni.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jász Boldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
0: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Henny Autókozmetika Jász Boldogháza. Tisztaság, ragyogás, minőség. Mert minden autó megérdemli.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

10 óra múlt 11 perccel köszöntöm a Trio FM hallgatóit, Pálinkás Zsolt vagyok, robok tovább a csütörtök délelőttünk, itt lesz majd egy dalpremier, Kamrad újdonságát mutatom be önöknek, valamint hozok még néhány térségi programajánlatot. Axel és Steve Edwards dalát választottam a következő percekre, ez a Bash the Sunrise.

Ez a Trio FM jazzbrainből az I Believe, a Feel Alive és a Be Mine című slágerek után ismét új dallal jelentkezik Kamrad, Németország és Európa egyik legmeghatározó popénekese, legújabb Love Sober című kislemezével egy teljesen új zenei fejezetet nyit meg, amellyel ismét megmutatja dalszerzői tehetségét. Hallgassuk meg együtt a legújabb felvételt, a Love Sober már itt is a Trio FM-en.

0: Ez a Trio FM, a Jelseg rádiója. Sajnos rossz híre van a strandolni vágyóknak, ugyanis átmenetileg tilos a fürdőzés a porosztói tisztatavi strandon. A folyamatosan csökkenő vízszint és a rendkívül száraz időjárási helyzet miatt a népegészségügyi főosztály legutóbbi mintavétel alapján a víz minősége jelenleg nem megfelelő. A korlátozás kizárólag a vízbe menetelre vonatkozik, a strand területe, a büfék, az étterem és a kerékpár kölcsönző továbbra is zavartalanul működik, így a parton pihenni és napozni lehet. A strand újbóli megnyitásáról a későbbi vizsgálatok után adnak majd tájékoztatást.
1: Mel,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Gázberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Gázberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A sólyomtej csütörtöki napi ajánlatában daragluska leves, rántott arja petezselymes burgonyával, fogyasztható még vegyes gyümölcsleves, szelídi apró pecsenye, barbecue csirkeszárny, mediterrán töltött sertésszelet, rántott szárnyas máj, spenótos tejszínes csirkés spagetti, sajttal gazdagon és zúza pörkölt tarhonyával. A sólyomotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztó csütörtöki finomságai csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, valamint készül még citromos halleves is. A főételek közül kérhető zöld a főzelék rántott csirkeszárnyal, dübari szelet, zsebes pecsenye, bolonyai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyoki a napi tészta választékokból. Komplett menü is kérhető, rendelés felvétel 0620-240-4044-es telefonszámon. A River Bistróban ehetünk frankfurti levest, hozzákérhető girosztál vagy lecsós szelet tarhonyával. Rendelés felvétel 57-407-500. A Karaván Önki Szolgáló Étterem csütörtöki menü kínálatában kolbászos burgonyakrémleves, hideg málnaleves, csülök péknémódra, bácskai rizses hús, csőben sült érce, feta sajta, brokkolival, sajttal, csirkekordon, rántott sertés tarja, valamint prágai rántott sajt, de ezen kívül fogyasztható még megymártás is, párolt csirke mellel. A rendelénk a Karaván Önki Szolgáló Étteremből tárcsázzuk az 57-406-710-es telefonszámot. Az Aranykanál Étterem várja vendégeit ma palószlevessel, tejfölös zöldséglevessel, a mai menüsorban még sajttal, kolbásszal töltött karaj lizivizivel, omlós oldal a sült kukoricával, amerikai burgonyával, rántott sajt, csilisba pogácsával, rántott gomba rizssel, valamint a vega menüben zöldséges sajtos rizottó. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál Étterem telefonszámai. A Pipacs étterem kínálata már a brokkoli krémleves, frankfurti leves, Budapest szelet főtt burgonyával, dejós tészta, kaprós jutórósz töltött sertés szelet hasábburgonyával és kakas pörkölt galuskával. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57-405-510-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, hideg megyleves, rántott szelet burgonyapürével, választható a menühöz desszert vagy kávé. Az ételek hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, illetve gluténmentes alapanyagokból készülnek. A menüt kérhetjük elvitelre, vagy helyben fogyasztásra.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell. Az időjárás jelentés támogatója a Farkaspa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Augusztus 16-án Jászfényszarún veterinárjármű találkozót rendeznek a templomkertben. A rendezvény reggel 9 órakor kezdődik, délután 3-tól pedig látványos felvonulással folytatódik a település utcáin. A részvételhez az előzetes regisztráció szükséges, amelyet a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár Jászfényszarú honlapján, illetve Facebook oldalán található űrlapon tehetnek meg. Az ősz elején pedig a mozgás szerelmesét várják Fényszarún, október 3-án rendezik meg a 8. Jászfényszarú futófesztivált In Memoriam Maróti István néven a Szent Család téren. A rendezvényen minden korosztály rajtozálhat, a választató távok 300 métertől egészen 10,5 kilométerig terjednek, a versenyen elektronikus időmérést biztosítanak, nevezési díj pedig nincs, közvetlenül az eredményhirdetés után pedig a színpadon az Éber Kóma lép fel, a bővebb információkat megtalálják a jászfényszarú.sportei.hu weboldalon.

repülő csütörtök délőtt, hamarosan 11 óra, így a napindító összeállításunk a végéhez érkezett, folytatjuk majd a napközben magazinunkkal, benne egy hosszú programajánlattal jelentkezem, összegyűjtöttem önöknek a következő napok, hetek térségi program kínálatait, úgyhogy mindenképpen számítok figyelmükre. Ami az emléket illeti, a reggeli starter utolsó perceire a KFT dalát hozom 1984-ből, ez a jól ismert Afrika, dúdolhatjuk együtt.

0: Ez volt a reggeli starter. Hétfőtől péntekig beindítjuk a reggeleket. Reggeli starter. A Trio FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
5: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
6: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben, Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
0: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
7: Ez a menü ajánló.
6: A sólyomtej csütörtöki napi ajánlatában daragluska leves, rántott tarja petezselymes burgonyával, fogyasztható még vegyes gyümölcsleves, szelídi apró pecsenye, barbecue csirkeszárny, mediterrán töltött sertésszelet, rántott szárnyas máj, spenótos tejszínes csirkés spagetti, sajttal gazdagon és zúzapörköl tarhonyával. A sólyomotelt elérjük az 57-401-267-es telefonszámon. A Bírs kávézó és bisztó csütörtöki finomságai csontleves, májgombószleves, hideggyümölcsleves, valamint készül még citromos halleves is. A főételek közül kérhető zöld a főzelék rántott csirkeszárnyal, dübari szelet, zsebes pecsenye, bolonyai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyoki a napi tészta választékokból. Komplett menü is kérhető, rendelés felvétel a 0620-240-4044-es telefonszámon. A River Bistróban ehetünk frankfurti levest hozzákérhető girosztál vagy lecsószelet tarhonyával. Rendelés felvétel 57-407-500. A Karaván önkiszolgáló étterem csütörtöki menü kínálatában kolbászos burgonyakrémleves, hideg málnaleves, csülök péknémódra, bácskai rizseshús, csőben sült érce, feta sajta, brokkolival, sajttal, csirkekordon, rántott sertés tarja, valamint prágai rántott sajt. De ezen kívül fogyasztható még megymártás is, párolt csirke mellel. Ha rendelnénk a Karaván önkiszolgáló étteremből, tárcsázzuk az 57-406-710-es telefonszámot. Az Aranykanál étterem várja vendégeit ma palószlevessel, tejfölös zöldséglevessel, a mai menüsorban még sajttal, kolbásszal töltött karaj lizivizivel, omlós oldala sült kukoricával, amerikai burgonyával, rántott sajt, csilisba pogácsával, rántott gomba rizssel, valamint a vega menüben zöldséges sajtos rizottó. 57-403-290 és 0620-470-3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étterem kínálata már a brokkoli krémleves, frankfurti leves, Budapest szelet főtt burgonyával, de jós tészta, kaprós jutórósz töltött sertésszelet hasáburgonyával és kakaspörkölt galuskával. Hívhatjuk a Pipa Cséttermete az 57-405-510-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, hidegmegyleves, rántott szelet burgonyapürével, választható a menühöz desszert vagy kávé. Az ételek hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, illetve gluténmentes alapanyagokból készülnek. A menüt kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra.
7: Ez volt a menü ajánló.
0: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
3: Ez volt a reklám. Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedi Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most.
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jásság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Köszöntöm Önöket, 11 óra múlt ez már a napközben magazinunk, én Pálinkás Zsolt vagyok. Most az egészségünk a főszerepben, hiszen a csontjaink állapotáról már fiatalon érdemes gondoskodnunk. A kiegyensúlyozott tápanyagokban gazdag étrend és a rendszeres testmozgás együtt segített abban, hogy a csontjaink és izmaink idősebb korunkban is erősek maradjanak. A kalcium, a D-vitamin és a fehérje mellett a magnézium, a K-vitamin, a cink és a foszfor is fontos szerepet játszik ebben. A szakértők szerint nem feltétlenül van szükség különleges élelmiszerekre, hiszen a hasznos tápanyagok nagy része a hétköznapi alapanyagokból is bevihető. Az étrend kiegészítők szedése előtt pedig mindenképpen érdemes orvossal vagy dietetikussal egyeztetni. Kiváló slágerek a folytatása is, Will Smith Wild Wild West című sikere 1999-ből, előtte Sophie and the Giants és a Shut Up and Dance a Trio FM csütörtök délelőtt 11 palettájáról.

0: Wow, wow, Wes.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Elhunyt Jász Berény díszpolgára, a kiváló művésztanár grafikus. A Jesseg napra forgó táblája az összeomlás szélén állnak a csapadék hiány miatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Közösségi oldalán búcsúzott Jász Berény díszpolgárától Telek Béla művésztanártól Budai Lóránt polgármester, a 90. évében elhunyt alkotó munkásságáról is megemlékezett a városvezető, mint fogalmazott példamutató embersége, bölcsessége és örökké vidám lénye nagyon fog hiányozni a mindennapjainkból. Telek Béla a pedagógusi pályája során tanított általános és középiskolákban, majd 1976-tól nyugdíjba vonulásáig a Jászberényi Tanítóképző Főiskola művészeti nevelési tanszékén oktatott. Alapító és vezetőségi tagja volt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és a Jászberényi Alkotárs Művészeti Egyesületnek. Foglalkozott alkalmazott grafikával, illusztrációkat készített, karikatúrái rendszeresen megjelentek helyi és megyei lapokban, festőként több önálló kiállítása is volt, főleg tájképeket és csendéleteket festett. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédői Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke a Jászsági Képzőművészeti Baráti Egyesületnek. 2008-ban megkapta a Jász-Nagykunszolnok megye művészeti díját, Jászberény város Pro-Urbe díjas polgára, 2017-től pedig díszpolgára és számos kitüntetés tulajdonosa volt. Telek Béla korábbi interjújában képzőművészeti munkájáról szólva azt emelte ki, alkotóként is elsősorban tanító, a művészetnek pedig a szépségről és a jóságról is szólnia kell.
3: Nem csak látványnak szép, hanem ez a szép én bennem, de minden befogadóba azt a jó érzést kelti, hogy ami szép, az jó is. Így gondolom, persze ezt mondhatnánk mi más művészi területre is, irodalomra, filmre, színházra, kultúrától kezdve mindenre. Erre fogékony az ember, akkor minimum befogadóként, maximum meg alkotóként. De én elsősorban művészi vénával meg vagyok áldva, de nem olyan szinten, hogy én maradok emberként olyan tanítónak, aki voltam. Ez a legszebb szó.
2: A Jászkunság napra forgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadék hiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Árokba hajtott egy személyautó még szerda délután a 32-es főúton Jászberény és Pusztamonostor között. A jármű vezetője szerencsére önerejéből el tudta hagyni az autót. A Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság balesetről közölt aktuális beszámolója szerint a helyszínre gyorsan megérkeztek a jászberényi hivatásos tűzoltók, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. Első lépésként áramtalanították a megsérült járművet, megelőzve az esetleges tűzeseteket. Németh Ádám szóvivő azt is elmondta, hogy a mentési munkálatok és a helyszínelés idején a törmelékek és az autó alkatrészei elfoglalták az úttestet. A tűzoltók a közútkezelő szakembereivel közösen gyorsan megtisztították az aszfaltot, így a forgalom hamarosan újra zavartalanul haladhatott az érintett szakaszon. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is.
1: Trio napközben. Minden, ami ásság.

0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben, minden hétköznap 11 és dél között.
1: Most pedig nézzük a következő napok legizgalmasabb térségi programjait időrendi sorrendben itt a Jászságon és a környéken. Kezdjük a sort augusztus 13-ával és a művészetekkel. Csütörtöktől egészen augusztus 19-ig tart a 32. közművészeti találkozó, az Art Camp. Az esemény sorozat keretében több ingyenes performanszot és előadást is megnézhetünk. Augusztus 15-én szombaton 18 órától Bai Miklós Zoltán BNZ performanszát láthatják, 19 órától pedig Kovács István Tetsz Halott című produkciója mutatkozik be a Jászberényi Főnix Műhelyházban a Fürdő utca 4 szám alatt. Az Art Camp programjai augusztus 18-án kedden folytatódnak. 18 órakor Maciej Gyurkowski, Lukász és Magda Lukász mutatják be a művészeti műhelyük és galériájuk építését, este 7 órakor pedig Nagy Zopán tart zajzenei és hangköltészeti kísérleteket. A rendezvény sorozat csúcspontja augusztus 19-én szerdán 19:30 lesz. Ekkor nyílik meg az alkotótelepen született művekből álló rezonancia kiállítás a Lehel Filmszínházban, amit 20:30-től The Pastors koncert követ. A kiállítás egyébként egészen október 5-ig naponta 15 és 22 óra között lesz majd látogatható. Augusztus 14-én 17 órától Jászárokszálláson a Petőfi Művelődési Házban rendezik meg a 3. árokszállási kenyérsütő verseny zsűrizését, amit kenyérszerés, kóstolás és közönség találkozó követ. Augusztus 15-én szombaton érdemes lesz Jászapátira és Jászárokszállásra is ellátogatni. Apátina Hősök terén 16 és 20 óra között várja az érdeklődőket az első alkotók ligete, ahol helyi kézművesek és kreatív alkotók mutatkoznak be, a vendégeket pedig 16:30-kor Tajti Erzsébet népi iparművész köszönti. Ezzel párhuzamosan Jászárokszálláson a strand és termálfürdőben 20 órától nyárzáró strandpart indul DJ Gubával, 23:30-kor pedig a sztár fellépő Erős és Piggy Boy lép a színpadra, miközben éjfélig tart majd az éjszakai fürdőzés. Augusztus 16-án vasárnap két kiemelt esemény is vár önöket Jászfényszalon, 9 órától este 8 óráig tart a Fénynapok és Fesztivál a főtéren. A programok között 9 órakor veterán jármű találkozó, 10:30 és 16 óra között veterán városnéző buszadás, 13 órától agyakbanda koncert, 14 és 18 óra között népi játszótér, 16 órától bábszínház, este 6 órától pedig Groovehouse koncert, 20 órától pedig piknik mozi várja a látogatókat, kirakodó vásár és büfé kíséretében. Szintén ezen a napon, augusztus 16-án délután 5-kor nyílik meg a Jászfényszalu szívében, a Rimóci kastélyban a 12. Jászfényszalui művészterep kiállítása, az erdő lakói, szabadon élünk a szív vezérelt címmel, amelyet Nagy Zopán költő és fotóművész nyit meg. A hosszú ünnepi hétvégéhez közeledve augusztus 19-én szerdán Jászárokszálláson a piasztérre várják a családokat és a szórakozni vágyókat. 17 órától a Babtársulat Matyi a Rudas című gyermekműsorával indul a délután, 17:30-től pedig helyi amatőr csoportok mutatkoznak be, 18:15-től gyermekprogramok lesznek a könyvtár előtti parkban, 18:40-től pedig az Old Trappers ad majd koncertet, este 8:30-kor pedig látványos fényjáték kezdődik, 20:50-től német be a lép színpadra, majd 20:58-től kihirdetik a kenyérsütő verseny eredményeit. Az est koronájaként 21 órától Balázs Pali ad majd élő koncertet, Érzések időutazása címmel. Augusztus 20-án csütörtökön Jászárokszálláson a Szent Háromság templomban 9 órától ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel emlékeznek meg az államalapításról, ami 10 órakor a szakmai kitüntetések és a Jászárokszállás tehetségért alapítvány díjainak átadása követ. Augusztus 24-én hétfőn Árokszálláson a strand és termálfürdőben rendezik meg a Jászsági Aranykor Tehetségfesztivált. A regisztráció 9 órakor indul, az ünnepélyes megnyitó és a köszöntők 10 órakor kezdődnek, 10:20-től 12:30-ig a Ki mit tud első részét láthatják népdal, magyar nóta, operett és versmondás kategóriákban. Az ebéd után 13:30-től 15:30-ig énekkarok, hangszeres előadások és táncprodukciók a színpadon, délután 15:30-kor pedig vendégműsor, 16:00-kor eredményhirdetés következik, 16:30-tól pedig közös nótázással és baráti találkozóval zárul a nap. Választanak a remek térségi programok közül, és töltsék tartalmasan a kikapcsolódásra szánt időt.
0: Érdekes témák, színes programok. Trió napközben minden hétköznap 11 és dél között.

0: Hozom már is a friss közlekedési híreket a térségből. A Szentmártonkáta és Pusztamonostor közötti összekötő úton a 3108-as úton közműépítési munkátok zajlanak. A 6-os és a 7-es kilométer között kábelfektetés miatt mindkét irányban útszűkületre és fennakadásokra kell számítani augusztus végéig. A Jászalsó-Szentgyörgy és Tiszasúj közötti útszakaszon a 3226-oson útépítés miatt van érvényben korlátozás. Az első két kilométeren félpályás lezárás mellett halad a forgalom. Közműépítés munkák vannak Tápió szerén a vasútállomáshoz vezető úton, ahol gázvezetékszerelés miatt van érvényben útszűkület. Vezessenek óvatosan és figyeljék a kihelyezett jelzéseket, vigyázzanak magukra és autós társaikra is.
1: Jó utat kíván a Trio FM!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejtett több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben, a Kossuth út 47 alatt.
4: Finom falatok egész héten, a legjobbak tálalásában. Gasztrokaland a Trio FM-mel.
5: Ez a menü ajánló.
6: A Sólyomhotel csütörtöki napi ajánlatában daragluska leves, rántott arja petezselymes burgonyával, fogyasztható még vegyes gyümölcsleves, szelídi apró pecsenye, barbecue csirkeszárny, mediterrán töltött sertésszelet, rántott szárnyas máj, spenótos tejszínes csirkés spagetti, sajttal gazdagon és zúza pörkölt tarhonyával. A Sólyomhotelt elérjük az 57 401 267-es telefonszámon. A Bírs Kávézó és Bisztó csütörtöki finomságai csontleves, májgombócleves, hideggyümölcsleves, valamint készül még citromos halleves is. A főételek közül kérhető zöld a főzelék rántott csirkeszárnyal, dübari szelet, zsebes pecsenye, bolonyai spagetti, milánói penne vagy négy sajtos nyokki a napi tészta választékokból. Komplett menü is kérhető, rendelés felvétel 0620-240-4044-es telefonszámon. A River Bistróban ehetünk frankfurti levest, hozzákérhető gyirosztál vagy lecsós szelet tarhonyával. Rendelés felvétel 57 407 500. A Karaván Önki Szolgáló étterem csütörtöki menü kínálatában kolbászos burgonyakrémleves, hideg málnaleves, csülök péknémódra, bácskai rizses hús, csőben sült érce, feta sajta, brokkolival, sajttal, csirkekordon, rántott sertés tarja, valamint prágai rántott sajt. De ezen kívül fogyasztható még megymártás is, párolt csirke mellel. Ha rendelnénk a Karaván Önki Szolgáló étteremből, tárcsázzuk az 57 406 710-es telefonszámot. Az Aranykanál étterem várja vendégeit ma palószlevessel, tejfölös zöldséglevessel, a mai menüsorban még sajttal, kolbásszal töltött karaj lizivizivel, omlós oldal a sült kukoricával, amerikai burgonyával, rántott sajt, csilisba pogácsával, rántott gomba rizssel, valamint a vega menüben zöldséges sajtos risotto. 57 403 290 és 0620 470 3733, ezek az Aranykanál étterem telefonszámai. A Pipacs étterem kínálata már a brokkoli krémleves, frankfurti leves, budapest szelet főtt burgonyával, dejós tészta, kaprós jutórósz töltött sertésszelet hasábburgonyával és kakas pörkölt galuskával. Hívhatjuk a Pipacs éttermet az 57 405 510-es számon. Háromfogásos ebédmenü a Hello Berény parkolóban, hidegmegyleves, rántott szelet burgonyapürével, választható a menühöz desszert vagy kávé. Az ételek hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, illetve gluténmentes alapanyagokból készülnek. A menüt kérhetjük elvitelre vagy helyben fogyasztásra.
5: Ez volt a menü ajánló.
4: Jó étvágyat kíván a Trio FM.
7: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Fényes nappal hátulról rontott rá egy védtelen sétáló nőre egy fiatal férfi a nyílt utcán, hogy megszerezze az értékeit. A jászberényi rablás elkövetője ellen most emelt vádat a jászberényi járási ügyészség. A 20 éves szolnoki férfi letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást, aki az év elején fényes nappal támadt rá a nőre. A vád szerint a fiatal férfi kiszemelte az egyedül sétáló nőt, majd hátulról váratlanul ráugrott, lekapta és lefogta az áldozat balkarját, miközben megrántotta a jobb vállán lévő táskát, a benne levő pénztárcával elmenekült a helyszínről. A zsákmányolt tárcában a 25 000 forint készpénz mellett családi dokumentumok is voltak. Az elkövető a bűncselekmény után megszabadult a pénztárcától, ám a rendőrségi nyomozás során együttműködőnek bizonyult, megmutatta a hatóságoknak a helyszínt, ahová a bizonyítékot rejtette. A vádhatóság a büntetlen előéletű férfival szemben 3 év börtönbüntetést kért. Alig több mint egy hete járt le a régi könyvformátumú okmányok érvényessége, most azonban újabb fontos döntés született. Itt a jászságban is nagyon sok szépkorút érint a változás, számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. A nyár elején országosan több mint 100 000-en cserélték le régi okmányukat, ugyanakkor jelenleg még mintegy 57 ezer ilyen igazolvány van a lakosságnál. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a Magyar Államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Aggasztó a vízügyi helyzet az Abonyi Mikestónál, amely közkedvelt rekreációs hely a városban, hiszen a körülötte húzódó futósáv teret ad a sportolásnak, a játszótér pedig a családok számára is vonzóvá teszi a környéket. Most azonban, ahol korábban víz borította a tómedret, ott már a száraz helyenként repedezett föld látszik, a víz pedig kritikusan visszahúzódott a korábban megszokott partvonaltól. Az ügyben a városvezető is megszólalt, és azonnali lépéseket sürget. Pető Zsolt elmondta, a Mikestó belvízgyűjtő tó, amelynek természetes utánpótlását a helyben keletkező csapadék és belvizek biztosítják, minimális vízszintjét pedig alapvetően a környező területek talajvízszintje határozza meg. Mivel a térségben évek óta gyakorlatilag nem alakult ki belvíz, ez a természetes víz utánpótlás is elmaradt. A polgármester szerint a Mikestó táplálására kutat fúrni nem lehet, ahogyan más csatornákból sem vezethető bele víz. A tó sorsa így továbbra is szorosan összefügg az Abonyi talajvíz, azon keresztül pedig a Tisza vízszintjének alakulásával. A városvezetés most szakemberekkel tárgyalt az esetleges rekonstrukcióról és a lehetséges megoldásokról. A cél, hogy megtalálják azt a beavatkozási lehetőséget, amellyel a jelenlegi, egyre aggasztóbb helyzeten javítani lehet. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Trio napközben. Minden, ami jásság. Hey!

Ez a Trio FM Jászberényből. Magyar tudományos sikerű érkezett hír. Az OpenAI bejelentette, hogy a készülő Astra modelljük 10 komoly matematikai és elméleti problémát oldott meg. A kutatási áttöréshez pedig egy magyar szakember munkája adott kulcsfontosságú alapot. Az egyik legjelentősebb eredmény egy több mint 25 éve nyitott kérdés megoldása volt, amelyhez Kun Gábornak, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatójának korábbi eredményeit és tételeit használták fel kiinduló pontként. A magyar matematikus munkája nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia megkonstruálhassa a bizonyítást. Ez a felfedezés is jól mutatja, hogy a magyar kutatók munkája nemzetközi szinten is meghatározó, és még a legmodernebb mesterséges intelligencia fejlesztéseket is elengedhetetlen alapot nyújt. Itt a Trión pedig folytatjuk zenével.

és dél, így már a búcsúzom, nagyon szépen köszönöm ma is a figyelmet, holnap reggel 7-kor találkozunk, indítsuk együtt a péntek reggelt és a Trio FM-en. További szép napot az evéthez, jó étvágyat, Pálinkás Zsoltán rádióztak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár. A TÜFM hírei.
4: Sok napsütés lesz eső nélkül. Csökkent az építőipari teljesítmény. Nyomoznak a szigeten történt drogügyben. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a KSH. A termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, ugyanakkor az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. Két hét múlva kezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. Új autóbusz pályaudvar P+R parkoló épül, és a 87-es főút egy szakaszát felújítják, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, három fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Új zöld felületek, utastájékoztató rendszer és térfigyelő kamerák is lesznek. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten történt rosszullétek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszullétről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és vele egykorú élettársa egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezertő marihuánát és több mint 180 gram más kábítószert foglaltak le. A bűnözőket letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Portugál turisták tűntek el tegnap a horvátországi Velebit csatornában, egyikük holttestét megtalálták. Társát továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok. Négy fiatal egy kisméretű gumicsónakkal indult el egy Senytől északra fekvő kempingből, de az erős áramlat és a vihar elsodorta őket. Kettejüket még tegnap kimentették a Kirk-sziget közelében.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
4: Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok lesz. Nagy tavaink 26 fokosak. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A Jászkonyság napra forgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnak hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország 4 legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jászkunysággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Közösségi oldalán búcsúzott Jászberény díszpolgárától Telek Béla művésztanártól Budai Lóránt polgármester. A 90. évében elhunyt alkotó munkásságáról is megemlékezett a városvezető, mint fogalmazott példamutató embersége, bölcsessége és örökké vidám lénye nagyon fog hiányozni a mindennapjainkból. Telek Béla a pedagógusi pályája során tanított általános és középiskolákban, majd 1976-tól nyugdíjba vonulásáig a Jászberényi Tanítóképző Főiskola művészeti nevelési tanszékén oktatott. Alapító és vezetőségi tagja volt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és a Jászberényi Alkotárs Művészeti Egyesületnek. Foglalkozott alkalmazott grafikával, illusztrációkat készített, karikatúrái rendszeresen megjelentek helyi és megyei lapokban, festőként több önálló kiállítása is volt, főleg tájképeket és csendéleteket festett. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédői Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke, a Jászsági Képzőművészeti Baráti Egyesületnek. 2008-ban megkapta a Jász-Nagykunszolnok megye művészeti díját, Jászberény város Pro-Urbe díjas polgára, 2017-től pedig díszpolgára és számos kitüntetés tulajdonosa volt. Telek Béla korábbi interjújában képzőművészeti munkájáról szólva azt emelte ki, alkotóként is elsősorban tanító, a művészetnek pedig a szépségről és a jóságról is szólnia kell.
7: Nem csak látványnak szép, hanem ez a szép én bennem, de minden befogadóba azt a jó érzést kelti, hogy ami szép, az jó is. Így gondolom, persze ezt mondhatnánk mi más művészi területre is, irodalomra, fölünkre, színházra, mozgáskultúrától kezdve mindenre. Erre fogékony az ember, akkor minimó befogadóként, maximó meg alkotóként. De én elsősorban művészi vénával meg vagyok áldva, de nem olyan szinten, hogy én maradok emberként olyan tanítónak, aki voltam. Ez a legszebb szó.
6: Felhívást tett közzé a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága Tisza-tó vízi útvonalain közlekedők számára, mivel a tározó vízszintje jelenleg mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a nyári vízszínnél, a vízállás napról napra csökken, ennek következtében a vízi közlekedés körülményei a Tisza-tó teljes területén folyamatosan romlanak. Arra kérik a vízi közlekedésben résztvevőket, hogy a Tisza-tó egész területén fokozott körültekintéssel és óvatossággal közlekedjen, lennének, különösen kellő elővigyázatosság mellett az öblítő csatornák szabályozó műtárgyak megközelítésekor és az azokon történő áthaladás során. Minden esetben az aktuális vízviszonyoknak megfelelően a biztonságos vízi közlekedés szabályainak betartásával közlekedjenek. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Ez a Telelő, az ebédidő tökéletes zenei kísérője.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market, és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában. Ott vagyunk mindenhol. Autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Sok napsütés lesz eső nélkül. Üzembiztosan termel a Paksi erőmű 2 turbinája. Újabb bírságot kapott az EMAG. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel az első ijesztéséhez, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását. Jelenleg a Paksi atomerőmű 2 turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A WWF Magyarország szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli majd a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András ugyanakkor figyelmeztetett, a kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, hogy kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Két hét múlva kezdődik a kőszegi intermodiális közlekedési csomópont kivitelezése. Új autóbuszpályaudvar, P+R parkoló épül, és a 87-es főút egy szakaszát felújítják, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Új zöld felületek, utastájékoztató rendszer és térfigyelő kamerák is lesznek. Nyilvántartást hoz létre az integritás hatóság olyan gazdasági szereplőkkel, akik bűncselekmény miatt nem indulhatnak közbeszerzéseken. Ez szükséges az uniós támogatások újraindításához. Lesz lehetőség arra is, hogy töröltesse magát a névjegyzékből az, aki igazolja, hogy helyreállította a megbízhatóságát. A jogilag meghatározott kör nyilvántartását, a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése indokolja. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. Nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól. Országszerte süt a nap, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-28 fok valószínű. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a nagy hőség.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en, a Jászság kedvenceivel. Ez a Delelő, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház. A nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
7: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
8: Ez volt a reklám.
9: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
10: A Jászságban is nagyon sok szépkorút érint a személyi okmányváltozás. Aggasztó a vízügyi helyzet a jászkunsági tavaknál. Fényes nappal ugrott rá a védtelen sétálóra Jászberényben egy hajléktalan férfi. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Alig több mint egy hete járt le a régi könyvformátumú okmányok érvényessége, most azonban újabb fontos döntés született. Itt a Jászságban is nagyon sok szépkorút érint a változás, számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. A nyár elején országosan több mint 100 000-en cserélték le régi okmányukat, ugyanakkor jelenleg még mintegy 57 000 ilyen igazolvány van a lakosságnál. Az országgyűlés döntése nyomán azonban évvégéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a Magyar Államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyigazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Fényes nappal hátulról rontott rá egy védtelen sétáló nőre egy fiatal férfi a nyílt utcán, hogy megszerezze az értékeit. A jászberényi rablás elkövetője ellen most emelt vádat a jászberényi járási ügyészség. A 20 éves szolnoki férfi letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást, aki az év elején fényes nappal támadt rá a nőre. A vád szerint a fiatal férfi kiszemelte az egyedül sétáló nőt, majd hátulról váratlanul ráugrott, lekapta és lefogta az áldozat balkarját, miközben miután megrántotta a jobb vállán lévő táskát, a benne levő pénztárcával elmenekült a helyszínről. A zsákmányolt tárcában a 25 000 forint készpénz mellett családi dokumentumok is voltak. Az elkövető a bűncselekmény után megszabadult a pénztárcától, ám a rendőrségi nyomozás során együttműködőnek bizonyult, megmutatta a hatóságoknak a helyszínt, ahová a bizonyítékot rejtette. A vádhatóság a büntetlen előéletű férfival szemben 3 év börtönbüntetést kért. Aggasztó a vízügyi helyzet az Abonyi Mikestónál, amely közkedvelt rekreációs hely a városban, hiszen a körülötte húzódó futósáv teret ad a sportolásnak, a játszótér pedig a családok számára is vonzóvá teszi a környéket. Most azonban, ahol korábban víz borította a tómedret, ott már a száraz helyenként repedezett föld látszik, a víz pedig kritikusan visszahúzódott a korábban megszokott partvonaltól. Az ügyben a városvezető is megszólalt, és azonnali lépéseket sürget. Pető Zsolt elmondta, a Mikestó belvízgyűjtő tó, amelynek természetes utánpótlását a helyben keletkező csapadék és belvizek biztosítják, minimális vízszintjét pedig alapvetően a környező területek talajvízszintje határozza meg. Mivel a térségben évek óta gyakorlatilag nem alakult ki belvíz, ez a természetes víz utánpótlás is elmaradt. A polgármester szerint a Mikestó táplálására kutat fúrni nem lehet, ahogyan más csatornákból sem vezethető bele víz. A tó sorsa így továbbra is szorosan összefügg az Abonyi talajvíz, azon keresztül pedig a Tisza vízszintjének alakulásával. A városvezetés most szakemberekkel tárgyalt az esetleges rekonstrukcióról és a lehetséges megoldásokról. A cél, hogy megtalálják azt a beavatkozási lehetőséget, amellyel a jelenlegi, egyre aggasztóbb helyzeten javítani lehet. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: Ez volt a reklám!
4: A Trio FM hírei.
5: Sok napsütés lesz eső nélkül. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Újabb bírságot kapott az EMAG. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A Természetvédelmi Világalap magyar szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli részén Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatása. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták. Kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Délután mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.
7: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett Jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Elhunyt Jászberény díszpolgára a kiváló művésztanár grafikus. A Jászság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a csapadék hiány miatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Közösségi oldalán búcsúzott Jászberény díszpolgárától Telek Béla művésztanártól Budai Lóránt polgármester. A 90. évében elhunyt alkotó munkásságáról is megemlékezett a városvezető, mint fogalmazott példamutató embersége, bölcsessége és örökké vidám lénye nagyon fog hiányozni a mindennapjainkból. Telek Béla a pedagógusi pályája során tanított általános és középiskolákban, majd 1976-tól nyugdíjba vonulásáig a Jászberényi Tanítóképző Főiskola művészeti nevelési tanszékén oktatott. Alapító és vezetőségi tagja volt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és a Jászberényi Alkotárs Művészeti Egyesületnek. Foglalkozott alkalmazott grafikával, illusztrációkat készített, karikatúrái rendszeresen megjelentek helyi és megyei lapokban, festőként több önálló kiállítása is volt, főleg tájképeket és csendéleteket festett. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédői Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke a Jászsági Képzőművészeti Baráti Egyesületnek. 2008-ban megkapta a Jász-Nagykunszolnok megye művészeti díját, Jászberény város Pro-Urbe díjas polgára, 2017-től pedig díszpolgára és számos kitüntetés tulajdonosa volt. Telek Béla korábbi interjújában képzőművészeti munkájáról szólva azt emelte ki, alkotóként is elsősorban tanító, a művészetnek pedig a szépségről és a jóságról is szólnia kell.
7: Nem csak látványnak szép, hanem ez a szép én bennem, de minden befogadóba azt a jó érzést kelti, hogy ami szép, az jó is. Így gondolom, persze ezt mondhatnánk mi más művészi területre is, irodalomra, fülünkre, színházra, mozgáskultúrától kezdve mindenre. Erre fogékony az ember, akkor minimó befogadóként, maximó meg alkotóként. De én elsősorban művészi vénával meg vagyok áldva, de nem olyan szinten, hogy én maradok emberként olyan tanítónak, aki voltam. Ez a legszebb szó.
6: A Jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Árokba hajtott egy személyautó még szerda délután a 32-es főúton Jászberény és Puszta Monostor között. A jármű vezetője szerencsére önerejéből el tudta hagyni az autót. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság balesetről közölt aktuális beszámolója szerint a helyszínre gyorsan megérkeztek a jászberényi hivatásos tűzoltók, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. Első lépésként áramtalanították a megsérült járművet, megelőzve az esetleges tűzeseteket. Német Ádám szóvivő azt is elmondta, hogy a mentési munkálatok és a helyszínelés idején a törmelékek és az autó alkatrészei elfoglalták az úttestet. A tűzoltók a közútkezelő szakembereivel közösen gyorsan megtisztították az aszfaltot, így a forgalom hamarosan újra zavartalanul haladhatott az érintett szakaszon. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Jaj!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
5: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Sok napsütés lesz eső nélkül. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányítottak. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli részén, Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Nehéz helyzetbe lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatása. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Délután mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Járvány Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Járvány Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Fényes nappal hátulról rontott rá egy védtelen sétáló nőre egy fiatal férfi a nyílt utcán, hogy megszerezze az értékeit. A jászberényi rablás elkövetője ellen most emelt vádat a jászberényi járási ügyészség. A 20 éves szolnoki férfi letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást, aki az év elején fényes nappal támadt rá a nőre. A vád szerint a fiatal férfi kiszemelte az egyedül sétáló nőt, majd hátulról váratlanul ráugrott, lekapta és lefogta az áldozat balkarját, miközben megrántotta a jobb vállán lévő táskát, a benne levő pénztárcával elmenekült a helyszínről. A zsákmányolt tárcában a 25 000 forint készpénz mellett családi dokumentumok is voltak. Az elkövető a bűncselekmény után megszabadult a pénztárcától, ám a rendőrségi nyomozás során együttműködőnek bizonyult, megmutatta a hatóságoknak a helyszínt, ahová a bizonyítékot rejtette. A vádhatóság a büntetlen előéletű férfival szemben 3 év börtönbüntetést kért. Alig több mint egy hete járt le a régi könyvformátumú okmányok érvényessége, most azonban újabb fontos döntés született. Itt a jászságban is nagyon sok szépkorút érint a változás, számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. A nyár elején országosan több mint 100 000-en cserélték le régi okmányukat, ugyanakkor jelenleg még mintegy 57 000 ilyen igazolvány van a lakosságnál. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Aggasztó a vízügyi helyzet az Abonyi Mikestónál, amely közkedvelt rekreációs hely a városban, hiszen a körülötte húzódó futósáv teret ad a sportolásnak, a játszótér pedig a családok számára is vonzóvá teszi a környéket. Most azonban, ahol korábban víz borította a tómedret, ott már a száraz helyenként repedezett föld látszik, a víz pedig kritikusan visszahúzódott a korábban megszokott partvonaltól. Az ügyben a városvezető is megszólalt, és azonnali lépéseket sürget. Pető Zsolt elmondta, a Mikestó belvízgyűjtő tó, amelynek természetes utánpótlását a helyben keletkező csapadék és belvizek biztosítják, minimális vízszintjét pedig alapvetően a környező területek talajvízszintje határozza meg. Mivel a térségben évek óta gyakorlatilag nem alakult ki belvíz, ez a természetes víz utánpótlás is elmaradt. A polgármester szerint a Mikens-tó táplálására kutat fúrni nem lehet, ahogyan más csatornákból sem vezethető bele víz. A tó sorsa így továbbra is szorosan összefügg az abonyi talajvíz, azon keresztül pedig a Tisza vízszintjének alakulásával. A városvezetés most szakemberekkel tárgyalt az esetleges rekonstrukcióról és a lehetséges megoldásokról. A cél, hogy megtalálják azt a beavatkozási lehetőséget, amellyel a jelenlegi, egyre aggasztóbb helyzeten javítani lehet. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trió Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Sok napsütés lesz eső nélkül. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Kigyulladt egy turista hajó a török rivierán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson, az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 000, majd 110 000 tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a helyszínen készített videóban megmutatta azt a bárkát, amelyet elsőjeztenek, valamint beszámolt a fenéküszöb építésének munkálatairól, amely várhatóan 30 napig tart majd. A kormányfő azt közölte, hogy a művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. A robbanás történt egy rotterdami kikötőben, egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen, egy vállalat telephelyén történt, egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak, a sérültek közül többet kórházba vittek. Magyar szurkolókra támadtak a lengyelországi Zabrzében, egyikük sípcsonttörést szenvedett, és a helyi kórházban ápolják, jelentette közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, a rendőrök kihallgatták az incidensben résztvevő szurkolókat, egyikük sem tett feljelentést. A tárcavezető azt is közölte, hogy Magyarországról kivezényelt rendőrök segítik lengyel kollégáik munkáját, a stadionnál pedig a főkonzul várja a budapesti szurkolókat. Kigyulladt egy turistahajó a török rivierán, az ország délnyugati részén fekvő Fethiye városánál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek is, a legénység is a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, 2 embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották. A működésképtelenné vált hajót partra vontatják. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 000 forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint. Támogatást jelent. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Pénteken 29-32 fok várható, hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ahány történet, annyi Héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készlekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod a mi szakértelmünk. Keresd a Horizont Festékházban Jászberényben a Kossuth út 47 alatt.
3: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett Jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. A jászkonyság napra forgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jásznagykunszolnak hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Közösségi oldalán búcsúzott Jászberény díszpolgárától Telek Béla művésztanártól Budai Lóránt polgármester. A 90. évében elhunyt alkotó munkásságáról is megemlékezett a városvezető, mint fogalmazott példamutató embersége, bölcsessége és örökké vidám lénye nagyon fog hiányozni a mindennapjainkból. Telek Béla a pedagógusi pályája során tanított általános és középiskolákban, majd 1976-tól nyugdíjba vonulásáig a Jászberényi Tanítóképző Főiskola művészeti nevelési tanszékén oktatott. Alapító és vezetőségi tagja volt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és a Jászberényi Alkotárs Művészeti Egyesületnek. Foglalkozott alkalmazott grafikával, illusztrációkat készített, karikatúrái rendszeresen megjelentek helyi és megyei lapokban, festőként több önálló kiállítása is volt, főleg tájképeket és csendéleteket festett. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédői Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke, a Jászsági Képzőművészeti Baráti Egyesületnek. 2008-ban megkapta a Jásznagykunszolnok megye művészeti díját, Jászberény város Pro-Urbe díjas polgára, 2017-től pedig díszpolgára és számos kitüntetés tulajdonosa volt. Telek Béla korábbi interjújában képzőművészeti munkájáról szólva azt emelte ki, alkotóként is elsősorban tanító, a művészetnek pedig a szépségről és a jóságról is szólnia kell.
7: Nem csak látványnak szép, hanem ez a szép én bennem, de minden befogadóba azt a jó érzést kelti, hogy ami szép, az jó is. Így gondolom, persze ezt mondhatnánk mi más művészi területre is, irodalomra, fölünkre, színházra, mozgás kultúrától kezdve mindenre. Erre fogékony az ember, akkor minimó befogadóként, maximó meg alkotóként. De én elsősorban művészi vénával meg vagyok áldva, de nem olyan szinten, hogy én maradok emberként olyan tanítónak, aki voltam. Ez a legszebb szó.
6: Felhívást ad közzé a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága Tiszató vízi útvonalain közlekedők számára, mivel a tározó vízszintje jelenleg mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a nyári vízszínnél, a vízállás napról napra csökken, ennek következtében a vízi közlekedés körülményei a Tiszató teljes területén folyamatosan romlanak. Arra kérik a vízi közlekedésben résztvevőket, hogy a Tiszató egész területén fokozott körültekintéssel és óvatossággal közlekedjen, különösen kellő elővigyázatosság mellett az öblítő csatornák szabályozó műtárgyak megközelítésekor és az azokon történő áthaladás során. Minden esetben az aktuális vízviszonyoknak megfelelően a biztonságos vízi közlekedés szabályainak betartásával közlekedjenek. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Baby!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakás felújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Dunapaksnál. Forgalomkorlátozásokra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzjáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Munkahelyen, útközben vagy otthon. Ez a délutáni műszak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: A Jászságban is nagyon sok szépkorút érint a személyokmányváltozás. Aggasztó a vízügyi helyzet a jászkunsági tavaknál. Fényes nappal ugrott rá a védtelen sétálóra Jászberényben egy hajléktalan férfi. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Alig több mint egy hete járt le a régi könyvformátumú okmányok érvényessége, most azonban újabb fontos döntés született. Itt a Jászságban is nagyon sok szépkorút érint a változás, számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. A nyár elején országosan több mint 100 000-en cserélték le régi okmányukat, ugyanakkor jelenleg még mintegy 57 000 ilyen igazolvány van a lakosságnál. Az országgyűlés döntése nyomán azonban évvégéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyigazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Fényes nappal hátulról rontott rá egy védtelen sétáló nőre egy fiatal férfi a nyílt utcán, hogy megszerezze az értékeit. A Jászberényi rablás elkövetője ellen most emelt vádat a Jászberényi járási ügyészség. A 20 éves szolnoki férfi letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást, aki az év elején fényes nappal támadt rá a nőre. A vád szerint a fiatal férfi kiszemelte az egyedül sétáló nőt, majd hátulról váratlanul ráugrott, lekapta és lefogta az áldozat balkarját, miközben megrántotta a jobb vállán lévő táskát, a benne levő pénztárcával elmenekült a helyszínről. A zsákmányolt tárcában a 25 000 forint készpénz mellett családi dokumentumok is voltak. Az elkövető a bűncselekmény után megszabadult a pénztárcától, ám a rendőrségi nyomozás során együttműködőnek bizonyult, megmutatta a hatóságoknak a helyszínt, ahová a bizonyítékot rejtette. A vádhatóság a büntetlen előéletű férfival szemben 3 év börtönbüntetést kért. Aggasztó a vízügyi helyzet az abonyi Mikestónál, amely közkedvelt rekreációs hely a városban, hiszen a körülötte húzódó futósáv teret ad a sportolásnak, a játszótér pedig a családok számára is vonzóvá teszi a környéket. Most azonban, ahol korábban víz borította a tómedret, ott már a száraz helyenként repedezett föld látszik, a víz pedig kritikusan visszahúzódott a korábban megszokott partvonaltól. Az ügyben a városvezető is megszólalt, és azonnali lépéseket sürget. Pető Zsolt elmondta, a Mikestó belvízgyűjtő tó, amelynek természetes utánpótlását a helyben keletkező csapadék és belvizek biztosítják, minimális vízszintjét pedig alapvetően a környező területek talajvízszintje határozza meg. Mivel a térségben évek óta gyakorlatilag nem alakult ki belvíz, ez a természetes víz utánpótlás is elmaradt. A polgármester szerint a Mikestó táplálására kutat fúrni nem lehet, ahogyan más csatornákból sem vezethető bele víz. A tó sorsa így továbbra is szorosan összefügg az abonyi talajvíz, azon keresztül pedig a Tisza vízszintjének alakulásával. A városvezetés most szakemberekkel tárgyalt az esetleges rekonstrukcióról és a lehetséges megoldásokról. A cél, hogy megtalálják azt a beavatkozási lehetőséget, amellyel a jelenlegi, egyre aggasztóbb helyzeten javítani lehet. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Új padló, minőségi ajtó, stílusos falburkolat. Itt az alkalom. A Diego klubkártyás napok alatt augusztus 13-a és 16-a között 15-20% kedvezményt adunk számos termékünkre. Ne hagyd ki az augusztus egyik legjobb lakásfelújítási ajánlatát. Diego. Otthon generációkon keresztül.
3: Várjuk kedves vásárlóinkat üzletünkben. Diego, Jászberény, Nagykátai út 2/A, a Tesco áruházban.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméter a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzjáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en. A Jászság kedvenceivel. Ez a Trio napközben. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Tri jó nap közben. Minden, ami jásság.
1: Most pedig nézzük a következő napok legizgalmasabb térségi programjait időrendi sorrendben itt a jásságon és a környéken. Kezdjük a sort augusztus 13-ával és a művészetekkel. Csütörtöktől egészen augusztus 19-ig tart a 32. közművészeti találkozó, az Art Camp. Az esemény sorozat keretében több ingyenes performanszot és előadást is megnézhetünk. Augusztus 15-én szombaton 18 órától Bai Miklós Zoltán BNZ performance-át láthatják, 19 órától pedig Kovács István Tetsz halott című produkciója mutatkozik be a Jászberényi Főnix Műhelyházban a Fürdő utca 4 szám alatt. Az Art Camp programjai augusztus 18-án kedden folytatódnak. 18 órakor Maciej Gyurkowski, Lukasz és Magda Lukasz mutatják be a művészeti műhelyük és galériájuk építését, este 7 órakor pedig Nagy Zopán tart zajzenei és hangköltészeti kísérleteket. A rendezvény sorozat csúcspontja augusztus 19-én szerdán 19:30 perc lesz. Ekkor nyílik meg az alkotótelepen született művekből álló

0: rezonancia kiállítás a Lehel Filmszínházban, amit 20 óra 30 perctől The Pastors koncert követ. A kiállítás egyébként egészen október 5-ig naponta 15 és 22 óra között lesz majd látogatható. Augusztus 14-én 17 órától Jászárokszálláson a Petőfi Művelődési Házban rendezik meg a 3. árokszállási kenyérsütő verseny zsűrizését, amit kenyérszerés, kóstolás és közönség találkozó követ. Augusztus 15-én szombaton érdemes lesz Jászapátira és Jászárokszállásra is ellátogatni. Apátina Hősök terén 16 és 20 óra között várja az érdeklődőket az első alkotók ligete, ahol helyi kézművesek és kreatív alkotók mutatkoznak be, a vendégeket pedig 16 óra 30 perckor Tajti Erzsébet népi iparművész köszönti. Ezzel párhuzamosan Jászárokszálláson a strand és termálfürdőben 20 órától nyárzáró strandparti indul DJ Gubával, 23 óra 30 perckor pedig a sztár fellépő Erős és Piggy Boy lép a színpadra, miközben éjfélig tart majd az éjszakai fürdőzés. Augusztus 16-án vasárnap két kiemelt esemény is vár önöket Jászfényszalon, 9 órától este 8 óráig tart a Fénynapok és Fesztivál a főtéren, a programok között 9 órakor veterán jármű találkozó, 10 óra 30 perc és 16 óra között veterán városnéző buszadás, 13 órától agyakbanda koncert, 14 és 18 óra között népi játszótér, 16 órától bárszínház, este 6 órától pedig Groovehouse koncert, 20 órától pedig piknik mozi várja a látogatókat, kirakodó vásár és büfé kíséretében. Szintén ezen a napon, augusztus 16-án délután 5-kor nyílik meg a Jászfényszalu szívében, a Rimóci kastélyban a 12. Jászfényszalui művészterep kiállítása, az erdő lakói Szabadon élünk a szív vezérel címmel, amelyet Nagy Zopán költő és fotóművész nyit meg. A hosszú ünnepi hétvégéhez közeledve augusztus 19-én szerdán Jászárokszálláson a piasztérre várják a családokat és a szórakozni vágyókat. 17 órától a Babtársulat Matyi a Ludas című gyermekműsorával indul a délután, 17 óra 30 perctől pedig helyi amatőr csoportok mutatkoznak be, 18 óra 15 perctől gyermekprogramok lesznek a könyvtár előtti parkban, 18.40-től pedig az Old Trappers ad majd koncertet, este 8:30-kor pedig látványos fényjáték kezdődik, 20 óra 50 perctől német belép színpadra, majd 20 óra 58 perctől kihirdetik a kenyérsütő verseny eredményeit. Az est koronájaként 21 órától Balázs Pali ad majd élő koncertet, Érzések időutazása címmel. Augusztus 20-án csütörtökön Jászárokszálláson a Szent Háromság templomban 9 órától ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel emlékeznek meg az államalapításról, ami 10 órakor a szakmai kitüntetések és a Jászárokszállás tehetségért alapítvány díjainak átadása követ. Augusztus 24-én hétfőn Árokszálláson a strand és termálfürdőben rendezik meg a Jászsági Aranykor Tehetségfesztivált. A regisztráció 9 órakor indul, az ünnepélyes megnyitó és a köszöntők 10 órakor kezdődnek. 10 óra 20 perctől 12:30-ig a Ki mit tud első részét láthatják népdal, magyar nóta, operett és versmondás kategóriákban. Az ebéd után 13 óra 30 perctől 15:30-ig énekkarok, hangszeres előadások és táncprodukciók a színpadon, délután 15:30-kor pedig vendégműsor, 16 órakor eredményhirdetés következik, 16:30-tól pedig közös nótázással és baráti találkozóval zárul a nap. Választanak a remek térségi programok közül, és töltsék tartalmasan a kikapcsolódásra szánt időt.
1: Információk a Jászság szívéből. A trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Elhunyt Jász Berény díszpolgára a kiváló művésztanár grafikus. A Jesseg napra forgó táblája az összeomlás szélén állnak a csapadék hiány miatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Királyéva. Közösségi oldalán búcsúzott Jász Berény díszpolgárától Telek Béla művésztanártól Budai Lóránt polgármester, a 90. évében elhunyt alkotó munkásságáról is megemlékezett a városvezető, mint fogalmazott példamutató embersége, bölcsessége és örökké vidám lénye nagyon fog hiányozni a mindennapjainkból. Telek Béla a pedagógusi pályája során tanított általános és középiskolákban, majd 1976-tól nyugdíjba vonulásáig a Jászberényi Tanítóképző Főiskola művészeti nevelési tanszékén oktatott. Alapító és vezetőségi tagja volt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és a Jászberényi Alkotárs Művészeti Egyesületnek. Foglalkozott alkalmazott grafikával, illusztrációkat készített, karikatúrái rendszeresen megjelentek helyi és megyei lapokban, festőként több önálló kiállítása is volt, főleg tájképeket és csendéleteket festett. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédői Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke a Jászsági Képzőművészeti Baráti Egyesületnek. 2008-ban megkapta a Jász-Nagykunszolnok megye művészeti díját, Jászberény város Pro-Urbe díjas polgára, 2017-től pedig díszpolgára és számos kitüntetés tulajdonosa volt. Telek Béla korábbi interjújában képzőművészeti munkájáról szólva azt emelte ki, alkotóként is elsősorban tanító, a művészetnek pedig a szépségről és a jóságról is szólnia kell.
3: Nem csak látványnak szép, hanem ez a szép én bennem, de minden befogadóba azt a jó érzést kelti, hogy ami szép, az jó is. Így gondolom, persze ezt mondhatnánk mi más művészi területre is, irodalomra, filmre, színházra, kultúrától kezdve mindenre. Erre fogékony az ember, akkor minimum befogadóként, maximum meg alkotóként. De én elsősorban művészi vénával meg vagyok áldva, de nem olyan szinten, hogy én maradok emberként olyan tanítónak, aki voltam. Ez a legszebb szó.
2: A Jászkunság napra forgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország 4 legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Árokba hajtott egy személyautó még szerda délután a 32-es főúton Jászberény és Pusztamonostor között. A jármű vezetője szerencsére önerejéből el tudta hagyni az autót. A Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság balesetről közölt aktuális beszámolója szerint a helyszínre gyorsan megérkeztek a jászberényi hivatásos tűzoltók, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. Első lépésként áramtalanították a megsérült járművet, megelőzve az esetleges tűzeseteket. Németh Ádám szóvivő azt is elmondta, hogy a mentési munkálatok és a helyszínelés idején a törmelékek és az autó alkatrészei elfoglalták az úttestet. A tűzoltók a közútkezelő szakembereivel közösen gyorsan megtisztították az aszfaltot, így a forgalom hamarosan újra zavartalanul haladhatott az érintett szakaszon. derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméterig a teljes atomerőművet le kellene állítani. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása, vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Fokozódik az asszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Súlyos pénzbüntetést kapott egy turista Norvégiában, miután egy turistahajó körtjével felzavart egy alvó jeges medvét. A kiránduló hajó a Spitsbergák északkeleti részén járt, amikor az utasok észrevettek egy parton pihenő nagyvadat, majd egyikük, hogy aktivitásra bírja, megszólaltatta a kürtöt. Elérte a célját, mert a zaj felébresztette a medvét, ő viszont csaknem 5 millió forintos bírságot kapott a sarkvidéki terület hatóságától, amiért szükségtelenül zavarta a védett állatot. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Fényes nappal hátulról rontott rá egy védtelen sétáló nőre egy fiatal férfi a nyílt utcán, hogy megszerezze az értékeit. A jászberényi rablás elkövetője ellen most emelt vádat a jászberényi járási ügyészség. A 20 éves szolnoki férfi letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást, aki az év elején fényes nappal támadt rá a nőre. A vád szerint a fiatal férfi kiszemelte az egyedül sétáló nőt, majd hátulról váratlanul ráugrott, lekapta és lefogta az áldozat balkarját, miközben megrántotta a jobb vállán lévő táskát, a benne levő pénztárcával elmenekült a helyszínről. A zsákmányolt tárcában a 25 000 forint készpénz mellett családi dokumentumok is voltak. Az elkövető a bűncselekmény után megszabadult a pénztárcától, ám a rendőrségi nyomozás során együttműködőnek bizonyult, megmutatta a hatóságoknak a helyszínt, ahová a bizonyítékot rejtette. A vádhatóság a büntetlen előéletű férfival szemben 3 év börtönbüntetést kért. Alig több mint egy hete járt le a régi könyvformátumú okmányok érvényessége, most azonban újabb fontos döntés született. Itt a jászságban is nagyon sok szépkorút érint a változás, számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. A nyár elején országosan több mint 100 000-en cserélték le régi okmányukat, ugyanakkor jelenleg még mintegy 57 000 ilyen igazolvány van a lakosságnál. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a Magyar Államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Aggasztó a vízügyi helyzet az abonyi Mikestónál, amely közkedvelt rekreációs hely a városban, hiszen a körülötte húzódó futósáv teret ad a sportolásnak, a játszótér pedig a családok számára is vonzóvá teszi a környéket. Most azonban, ahol korábban víz borította a tómedret, ott már a száraz helyenként repedezett föld látszik, a víz pedig kritikusan visszahúzódott a korábban megszokott partvonaltól. Az ügyben a városvezető is megszólalt, és azonnali lépéseket sürget. Pető Zsolt elmondta, a Mikestó belvízgyűjtő tó, amelynek természetes utánpótlását a helyben keletkező csapadék és belvizek biztosítják, minimális vízszintjét pedig alapvetően a környező területek talajvízszintje határozza meg. Mivel a térségben évek óta gyakorlatilag nem alakult ki belvíz, ez a természetes víz utánpótlás is elmaradt. A polgármester szerint a Mikestó táplálására kutat fúrni nem lehet, ahogyan más csatornákból sem vezethető bele víz. A tó sorsa így továbbra is szorosan összefügg az abonyi talajvíz, azon keresztül pedig a Tisza vízszintjének alakulásával. A városvezetés most szakemberekkel tárgyalt az esetleges rekonstrukcióról és a lehetséges megoldásokról. A cél, hogy megtalálják azt a beavatkozási lehetőséget, amellyel a jelenlegi, egyre aggasztóbb helyzeten javítani lehet. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

Trio Tour Mix. A múlt és a jelen slágerei egy helyen. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre írja el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sóly és Öskő között, ahol még szerdán délután keletkezett a tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sóly oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, hogy szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautóra. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné királyéva. A jászkonyság napra forgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jász-Kunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jász-Kunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Közösségi oldalán búcsúzott Jászberény díszpolgárától Telek Béla művésztanártól Budai Lóránt polgármester. A 90. évében elhunyt alkotó munkásságáról is megemlékezett a városvezető, mint fogalmazott példamutató embersége, bölcsessége és örökké vidám lénye nagyon fog hiányozni a mindennapjainkból. Telek Béla a pedagógusi pályája során tanított általános és középiskolákban, majd 1976-tól nyugdíjba vonulásáig a Jászberényi Tanítóképző Főiskola művészeti nevelési tanszékén oktatott. Alapító és vezetőségi tagja volt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és a Jászberényi Alkotárs Művészeti Egyesületnek. Foglalkozott alkalmazott grafikával, illusztrációkat készített, karikatúrái rendszeresen megjelentek helyi és megyei lapokban, festőként több önálló kiállítása is volt, főleg tájképeket és csendéleteket festett. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédői Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke, a Jászsági Képzőművészeti Baráti Egyesületnek. 2008-ban megkapta a Jász-Nagykunszolnok megye művészeti díját, Jászberény város Pro-Urbe díjas polgára, 2017-től pedig díszpolgára és számos kitüntetés tulajdonosa volt. Telek Béla korábbi interjújában képzőművészeti munkájáról szólva azt emelte ki, alkotóként is elsősorban tanító, a művészetnek pedig a szépségről és a jóságról is szólnia kell.
3: Nem csak látványnak szép, hanem ez a szép énben nem, de minden befogadóba azt a jó érzést kelti, hogy ami szép, az jó is. Így gondolom, persze ezt mondhatnánk mi más művészi területre is, irodalomra, filmre, színházra, kultúrától kezdve mindenre. Erre fogékony az ember, akkor minimum befogadóként, maximum meg alkotóként. De én elsősorban művészi vénával meg vagyok áldva, de nem olyan szinten, hogy én maradok emberként olyan tanítónak, aki voltam. Ez a legszebb szó.
2: Felhívást tett közzé a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatósága Tiszató vízi útvonalain közlekedők számára, mivel a tározó vízszintje jelenleg mintegy 70 cm-rel alacsonyabb a nyári vízszinnél, a vízállás napról napra csökken, ennek következtében a vízi közlekedés körülményei a Tiszató teljes területén folyamatosan romlanak. Arra kérik a vízi közlekedésben résztvevőket, hogy a Tiszató egész területén fokozott körültekintéssel és óvatossággal közlekedjen, különösen kellő elővigyázatosság mellett az öblítő csatornák szabályozó műtárgyak megközelítésekor és az azokon történő áthaladás során. Minden esetben az aktuális vízviszonyoknak megfelelően a biztonságos vízi közlekedés szabályainak betartásával közlekedjenek. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméter a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása, vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzi játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Minden hétköznap 19 órától reggel 7 óráig Trio Turmix, ahol a múlt és a jelen legjobb slágereiből válogatunk. Engedje, hogy a zene elvarázsolja!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: A jászságban is nagyon sok szépkorút érint a személyokmányváltozás. Aggasztó a vízügyi helyzet a jászkunsági tavaknál. Fényes nappal ugrott rá a védtelen sétálóra Jászberényben egy hajléktalan férfi. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Alig több mint egy hete járt le a régi könyvformátumú okmányok érvényessége, most azonban újabb fontos döntés született. Itt a jászságban is nagyon sok szépkorút érint a változás, számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. A nyár elején országosan több mint 100 000-en cserélték le régi okmányukat, ugyanakkor jelenleg még mintegy 57 000 ilyen igazolvány van a lakosságnál. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes. Fényes nappal hátulról rontott rá egy védtelen sétáló nőre egy fiatal férfi a nyílt utcán, hogy megszerezze az értékeit. A jászberényi rablás elkövetője ellen most emelt vádat a jászberényi járási ügyészség. A 20 éves szolnoki férfi letartóztatásban várja a bírósági tárgyalást, aki az év elején fényes nappal támadt rá a nőre. A vád szerint a fiatal férfi kiszemelte az egyedül sétáló nőt, majd hátulról váratlanul ráugrott, lekapta és lefogta az áldozat bal karját, miközben megrántotta a jobb vállán lévő táskát, a benne levő pénztárcával elmenekült a helyszínről. A zsákmányolt tárcában a 25 000 forint készpénz mellett családi dokumentumok is voltak. Az elkövető a bűncselekmény után megszabadult a pénztárcától, ám a rendőrségi nyomozás során együttműködőnek bizonyult, megmutatta a hatóságoknak a helyszínt, ahová a bizonyítékot rejtette. A vádhatóság a büntetlen előéletű férfival szemben 3 év börtönbüntetést kért. Aggasztó a vízügyi helyzet az Abonyi Mikestónál, amely közkedvelt rekreációs hely a városban, hiszen a körülötte húzódó futósáv teret ad a sportolásnak, a játszótér pedig a családok számára is vonzóvá teszi a környéket. Most azonban, ahol korábban víz borította a tómedret, ott már a száraz helyenként repedezett föld látszik, a víz pedig kritikusan visszahúzódott a korábban megszokott partvonaltól. Az ügyben a városvezető is megszólalt, és azonnali lépéseket sürget. Pető Zsolt elmondta a Mikestó belvízgyűjtő tó, amelynek természetes utánpótlását a helyben keletkező csapadék és belvizek biztosítják, minimális vízszintjét pedig alapvetően a környező területek talajvízszintje határozza meg. Mivel a térségben évek óta gyakorlatilag nem alakult ki belvíz, ez a természetes víz utánpótlás is elmaradt. A polgármester szerint a Mikestó táplálására kutat fúrni nem lehet, ahogyan más csatornákból sem vezethető bele víz. A tó sorsa így továbbra is szorosan összefügg az Abonyi talajvíz, azon keresztül pedig a Tisza vízszintjének alakulásával. A városvezetés most szakemberekkel tárgyalt az esetleges rekonstrukcióról és a lehetséges megoldásokról. A cél, hogy megtalálják azt a beavatkozási lehetőséget, amellyel a jelenlegi, egyre aggasztóbb helyzeten javítani lehet. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméter a teljes atomerőművet le kellene állítani. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a Budai és Pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Súlyos pénzbüntetést kapott egy turista Norvégiában, miután egy turistahajó körtjével felzavart egy alvó jeges medvét. A kiránduló hajó a Spitsbergák északkeleti részén járt, amikor az utasok észrevettek egy parton pihenő nagyvadat, majd egyikük, hogy aktivitásra bírja, megszólaltatta a kürtöt. Elérte a célját, mert a zaj felébresztette a medvét, ő viszont csaknem 5 millió forintos bírságot kapott a sarkvidéki terület hatóságától, amiért szükségtelenül zavarta a védett állatot. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: Trio Tour Mix minden hétköznap 19 órától 7 óráig a legjobb dalokkal.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Elhunyt Jász Berény díszpolgára, a kiváló művésztanár grafikus. A Jesseg napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a csapadék hiány miatt. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Közösségi oldalán búcsúzott Jász Berény díszpolgárától Telek Béla művésztanártól Budai Lóránt polgármester, a 90. évében elhunyt alkotó munkásságáról is megemlékezett a városvezető, mint fogalmazott példamutató embersége, bölcsessége és örökké vidám lénye nagyon fog hiányozni a mindennapjainkból. Telek Béla a pedagógusi pályája során tanított általános és középiskolákban, majd 1976-tól nyugdíjba vonulásáig a Jász Berényi Tanítóképző Főiskola művészeti nevelési tanszékén oktatott. Alapító és vezetőségi tagja volt a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének és a Jász Berényi Alkotárs Művészeti Egyesületnek. Foglalkozott alkalmazott grafikával, illusztrációkat készített, karikatúrái rendszeresen megjelentek helyi és megyei lapokban, festőként több önálló kiállítása is volt, főleg tájképeket és csendéleteket festett. Több mint egy évtizedig vezetőségi tagja volt a Városvédői Szépítő Egyesületnek, örökös tiszteletbeli elnöke a Jászsági Képzőművészeti Baráti Egyesületnek. 2008-ban megkapta a Jász-Nagykunszolnok megye művészeti díját, Jász Berény város Pro-Urbe díjas polgára, 2017-től pedig díszpolgára és számos kitüntetés tulajdonosa volt. Telek Béla korábbi interjújában képzőművészeti munkájáról szólva azt emelte ki, alkotóként is elsősorban tanító, a művészetnek pedig a szépségről és a jóságról is szólnia kell.
3: Nem csak látványnak szép, hanem ez a szép én bennem, de minden befogadóba azt a jó érzést kelti, hogy ami szép, az jó is. Így gondolom, persze ezt mondhatnánk mi más művészi területre is, irodalomra, fölünkre, színházra, mozgáskultúrától kezdve mindenre. Erre fogékony az ember, akkor minimó befogadóként, maximó meg alkotóként. De én elsősorban művészi vénával meg vagyok áldva, de nem olyan szinten, hogy én maradok emberként olyan tanítónak, aki voltam. Ez a legszebb szó.
2: A Jászkunság napraforgó táblája az összeomlás szélén állnak a hónapok óta tartó drámai csapadékhiány miatt. A szakértők szerint a pusztító aszály 2026-ban olyan kényszerérést idézett elő a földeken, amely még a történelmi léptékű 2022-es aszálykárokat is felülmúlhatja. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság összesítése szerint az Alföld jelentős részén az előző 30 nap csapadék mennyisége az 5 mm-t sem ért el. Jász-Nagykunszolnok hagyományosan Magyarország egyik meghatározó napraforgó termő vármegyéje. A KSH szerint 2025-ben Békés és a Jászkunság adta a hazai napraforgó termelés közel 14-14%-át. 2025-ben hektáronként átlagosan mintegy 530 kg-mal kevesebb napraforgó termett a megyében, mint 2024-ben. Az idei időjárás alapján pedig egyelőre kevés jel mutat arra, hogy 2026 könnyebb év lenne. Megyénk a valamennyi tavaszi vetésű szántóföldi növényt együtt számítva az ország négy legjelentősebb vármegyéje között szerepelt. A jelenlegi agrometeorológiai helyzet azonban aggodalomra ad okot. A Hungaromet értékelése szerint az ország túlnyomó részét benne a Jászkunsággal súlyos mezőgazdasági aszály sújtja, és az előttünk álló időszakban sem látszik olyan országos csapadék, amely érdemben javítaná a helyzetet. Árokba hajtott egy személyautó még szerda délután a 32-es főúton Jász Berény és Puszta Monostor között. A jármű vezetője szerencsére önerejéből el tudta hagyni az autót. A Jász-Nagykunszolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság balesetről közölt aktuális beszámolója szerint a helyszínre gyorsan megérkeztek a Jászberényi hivatásos tűzoltók, akik azonnal megkezdték a műszaki mentést. Első lépésként áramtalanították a megsérült járművet, megelőzve az esetleges tűzeseteket. Német Ádám szóvivő azt is elmondta, hogy a mentési munkálatok és a helyszínelés idején a törmelékek és az autó alkatrészei elfoglalták az úttestet. A tűzoltók a közútkezelő szakembereivel közösen gyorsan megtisztították az aszfaltot, így a forgalom hamarosan újra zavartalanul haladhatott az érintett szakaszon. Derült száraz időben lesz részünk, azonban északnyugat felől kevés fátyol felhő érkezhet, csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. Késő estőre 18 és 25 fok közé hűl le a levegő. Ezek voltak a Trio Rádió regionális hírei. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre írja el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sóly és Öskő között, ahol még szerdán délután keletkezett a tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sóly oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, hogy szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautóra. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül, tovább apad a Duna Paksnál. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 centiméterig a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenéküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A 1353-as adományvonal tárcsázása vagy az SMS küldés 500 forint támogatást jelent. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belváros érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Ezekhez csatlakozva több külvárosi vonalon is gyakrabban indulnak a járatok. Részleteket a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon olvashatnak. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinfor.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt. Ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Nosztalgia és friss dallamok. Trio Turmix minden hétköznap estétől. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél, ha nemes a cél, legyél nemes a cél.

0: erőt, a szögről leakasztottad az időt. Húzd meg, for, mint a láva, várod a végét, kimarad állva. A napi felkészüléshoz lázba, mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz.
1: Amíg az elemek benne,
0: túl hevít a nyugalom, a háború valóság. A harcot uralom, ahol az egyik eszi, a másik isza meg a felé. Mint a derűre ború, csak visszafelé. Csapat mindent oda teszi, tömegek üvöltenek, yes, yes. E napon, ezen az etapon, ha ebben állsz is, a célod az, ami közel így felé. Az igyekezet ide vezet a szellem eleve, ő, mi vagyunk a kezeket velem előve. A hangom magatokért, a magyarokért, a zászló a csúcson fennmarad, amíg te kitörsz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Sok napsütés lesz eső nélkül. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az aszály miatt. Reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre írja el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. A középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 cm-ig csökkenhet a folyó vízszintje. Mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kell állítani. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sóly és Öskő között, ahol még szerdán délután keletkezett a tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sóly oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Péntek reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Sziviri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóval, valamint magánszemélyek víziárműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, hogy szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautóra. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Pénteken 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Rio FM mellette szól.